0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket, az igazi emlékeket ébresztő zenésárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket, az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban,

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Is this real? Is this real? Is this real? What you feel? What you feel? Is this real? Is this real? What you feel?

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Szerelmet ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban. Super DJ Radio.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station. Super DJ.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

essence to my essence. I'm inside out.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. www.superdjradio.hu. Csak neked zenélünk. Get ready. Pay attention. If the bass is too hard, you are too weak. Play it harder. Protect your ears and get high.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó reggelt kívánok, kicsit késés elítve veletek, némi frissítést kért a Windows, megvártam a jó feprissőn, csak úgy mint az időjárás, remélem ma is velem tartatok, mindenféle kellemes zenék mellett hasznos és vagy érdekes információkra. Itt most nosztalgia felé hajlunk, úgyhogy remélem velem tartatok, nyitásképp DJ Dean Protector összkeptetves felvételével, adtam meg így az alapot, és a pressziózóval már is megyünk tovább, jön a Tell Me Why, jó szórakozás, kellemes emlék, ébresztés, idézés, és persze természetesen jó szórakozást mindenkinek.

666-nél bab kéne. Sőkös oszorra kellemes szétlapot kívánok is, a István úrnak is vidámat. Most próbíkosat írja Erébe Ledő Szentgyögyből. Köszönt mindenkit, Kartner MSL viszont minden hallgatónak és a vidalakoknak egy kitartást, jó pihenés. Kinek mi gyár, ugye szokták mondani. Tartsatok szóval is velünk. Hajrá, hajrá, Salgó tarján.

jó reggelt kívánok mindenkinek, aki mostanában érkezett hozzánk. Schulze barátunk írja nekem, hogy szúrd neki, mint Aladdin a kecskének. Milyen verzióban láttad azt a Walt Disney filmet, hogy Jézus Máriám. Csekes Zsoltának is kellemes szép napot kívánok. Jól van.

először is érdekes, hogy a barátomnak találsz meg marha jó képet. Az igazi beszélő poén szokták úgy mondani, nővérkém megmondaná, hogy mi lesz az ebéd. Mondja a néni a kórházban, és jön a válasz, hogy húsleves, utána meg hal. Kár pedig megkóstoltam volna a másodikat. Utána meghal, jélütem, és a fényképen ki van oldalra rakva a menü, hogy van hal, meg ugye van a húsleves, hogy még a nagyon hülye is megértse, köszönjük szépen!

Csekes Zsoltod ír nekem, hogy oroszkára legyen valami jó muzsika a kollégáknak, hogy jobban menjen a meló. Ugye kicsit lehet pihenni, és nem kell megtakarni, de jön egy jó kis igazi kellemes kis élve születés. Mennyire asszertív, na lényeg az, hogy jön egy felvétel az oroszkára, Patrick Hernandeztől jön egy nagyon nagy klasszikus emlékébresztés. Want to be alive.

főleg én nem vagyok annyira friss, mint a Windows. Hát, mint a harmad képzelhet. Tudod, milyen jó dolog, amikor így... Elviszem arra jó gyárba így technikuskodni, aztán hazajössz, és akkor még úgy fogyókúrás jellege 40 percet gyalogolsz haza, kis családoddal.

kávét és energiát ad, elfogyasztottam, ezért azt mondom, hogy minden rendben van. Beveszem a 0-70-45-95-95-ös. És van nekünk egy mobiltelefonszám, az enyém 0-32-19-48-07.

igazam, most meg nem mondom, meg kicsit a kérdeztem meg tennap arra a viccre. Ugye, hogy kicsit érdeklődik, hogy apuka, állod már nekem, hogy én most zsidó vagyok-e, vagy cigány. Hát figyelj, ott egy bicikli. Az a lényeg, hogy el kell tudnod dönteni, hogy el akarod lopni, vagy el akarod adni. Ezen lehet tudni. Mondták, hogy nem lesz ebből baj. Hát mondom, szerintem nem. És miért nem lesz ebből baj? Azért, mert vicc. Ne tessék aggódni. Minden is üdvözöljük az ORTT eltársát. Engem ugyan el nem visznek, viszont a úgy csilla szeretnék, hogyha elvinnék úgy, hogy vele megyünk tovább. Azért ezt a kötés, gyerekek.

egyébként Sulciónak olyan, mint a harcházony, aki 30 méternél többet gyalogol a csavargó. És írt még hozzá valamit, azt nem szeretném beolvasni, mert tényleg akkor feszegetem már a határokat, amit igen szeretek csinálni persze. Na, nézzük, milyen viccek jöttek még ma.

0: Na kérdez szépen, akkor illeszkedik is a víz. Tolvajnak nevezzük azt, aki elveszi a más tulajdonát, magyarázza a tanító. Kacsikám, te nem figyeld?
1: Hát a figyelek, tanító!
0: Igen, akkor mondd meg, mi lesz, ha kiszedek a zsebedből 100 forintot. Mi vagyok én?
1: A balázsló tanár úr!
0: Összevert ember támolyog este az orvoshoz. Doki szörnyűlködve így szól. Magában meg mi történt?
1: Nekem jött egy hattyú!
0: Ne ügyeské, hattyú! Igen, elütött egy UFO. UFO mi? Aztán oldalba csapott egy angyal. Persze, utána kikapcsolták a körhintát. Egyébként a hattyú nem kell röhögni, az föl lehet úgy bosszantani, hogy marha agresszívak a hattyúk. Ha éhesek meg, hogyha úgy gondolják, hogy életüket ölt, rohadék a hattyú. Hát nem olyan cuki, mint a mesébe. Na, Peti új esernyőt vesz. Ez milyen felütés, Peti új esernyőt vesz, Szent Péter esernyője, és mi, hogy ellopják, ezért egy cédulát tesz rá ruhatárban. Ez az esernyő a középsúlyú ökölvívő bajnoké, aki 3 perc múlva visszajön. Mivel indul haza, esernyő helyén ott egy cédula, a esernyőt a hosszú táputó bajnok vitte el, aki soha nem jön vissza. Ez kurva jó. Jaj, a világ között végig lehet futni, ez jön a Vénusz.

hallgató üzenetek garmadája, hogy az elgesztő csicsben Csorvásról, szia Boriszka, üdv neked és a hallgatóknak szép napot, az Amper és a BPM legyen veletek, hát az mindenképpen esetleg egy kis voltot is kérjünk az Amper mellé, mert anélkül azért nehéz ezt élvezni, de jó és kellemes, ív szaktalan a napot neked, kedves Vandesz úr, Zsosza úr pedig írja, látjátok, azért milyen jól szóltam, nem mindenkinek jött be a dolog, valószínűleg Zsosza úrnak megálltott a nap, mert hogy kapott egy kis napszúrást, és hát aztán tudott aludni. Az a lényeg, hogy jobban legyél. Tessék tanulni, kedves Zsosza úr, az esetből nem véletlenül mondom, hogy nagyon más most már az időjárás, mint régebben volt. Sokkal jobban bírtuk ezeket a klímákat, most már nehezebben. Igenis, meg kell csinálni azt, hogy egy ideig kimondja a napon, aztán pihensz, aztán megint lehet dolgozni, de lehetőleg ilyen délután 2-3-ig déltől ne menj a napra dolgozni hosszú távon, mert baj lehet belőle. Hál' Istennek nem lett nagyon bajod, de tessék, ez legyen tanulság. Laki, sziasztok, kedves Boriszka, rég beszéltünk, öregharcos, szuperek, így ír a 2P-vel, élvezzétek a szép időt. Azt mondja, melóban, utakon, a tóparton, a lábos előtt kitartás, és tapossátok a linoleumot, kellemes kajdolódás Hollandiából, ez ami rejtjelezés lehet, azt mondja, lassan magyar földön, hát akkor jó lesz erre is eljönnetek. Remélem, hogy összepozunk, kedves Lucky úr, legyen szerencsés napod, ha már ugye nevedet is említettük, hogy a Lucky, persze nem így írod, ahogy itt olvasom. Na, Pete, kellemes szét napot, Boriszka, üdv neked minden hallgatónak, villalakóknak, szeretettel, szavasz, kedves Pitur, Niki, kedves kisasszony, szia Boriszkánk, csodás napot mindenkinek, szia kedves Niki, örülök, hogy te is velünk vagy, Keli, csokolom, jöjjön egy James Bond nóta, emlékeket ébresztünk és tartunk karban egyben, Ed a Stella.

Na kérem szépen, Laki, nekem a taposatok a linoleum, mondtad a padlót, a ritmus mindig megmozgatik, értem most már. Azt mondja, M1-esen jövünk majd, Szentgrécperi útba esünk, valószínűleg jó kávét főzök. Hát inkább a kávéfőzőnek köszönöm. Na, Encsikét is meglátogatja, Laki, azt írja nekünk. Hát tök jó. Nekünk, meg Encsikének. Na, Dance with Dance a folytatásban 2009-esen még üzenet is, mert bőven-bőven nosztalgia, srácok.

Pirtultam egy borzasztó rossz vicc. Miért jó a teljes nőnek, ugye nem csak a papán a lengőajtó. Hát én azt hiszem, hogy a gerebje, ugye hát nyilván most már modern korszakban, most már kigerebjézik csak a lengőajtó. Mindig a modern szokások. Na. Viszont kicsit komolyabb dologról kell beszéljek veletek, és szokásomta lehet, hogy ez nem annyira vicces a mai napi morgás, és engem különösen érint is a dolog, mert van egy 8 éves fiam, aki hát lassan-lassan szeretnénk majd egyedül iskolába járatni, hiszen nincs messze az iskola, kis önállóság, némi könnyebbség, viszont az a helyzet, hogy az iskola, ahova jár a gyerek, és most nagyon büdös bunkó leszek, mert nevet fogok mondani, Körösi Csoma iskoláról beszélünk itt Kertvárosban. A kitalálták azt a drága tanárok, innen is csókolom mindannyiukat, és az iskola őrel egyetemben úgy döntöttek, hogy aki 7 óra 50-ig nem érve az iskolába, figyelj, nem intőt kap, nem megrovást, nem igazolatlant, nem engedik be. Hagyok időt. Tehát nem engedik be az iskolába, azaz kint kell, vagy az iskola előtt, vagy a két ajtó van, ilyen két bejárat, ilyen tűz elválasztó tároló ajtó, ott kell várakozni. Felügyelet minden nélkül természetesen. Ez a büntetés. Na most, abban nem vagyok biztos, hogy ez jogilag mennyire nem veszélyeztetés, ugyanis ugye itt fiatal gyerekkorok, tehát 14 éven aluliakról beszélünk, sokak közülük ugye alsó tagozatosak. Na most a kisebbik probléma, amikor mondjuk szülővel megy, és akkor hát akármi miatt, mert ugye mindenkivel történhet valami, tehát megy a hasad, vagy otthon felejtesz valamit, vissza kell fordulni, és 7 óra 51-re élt be, és akkor már nem tudsz bejutni. És akkor ott kellemetlen. Nagyobbik baj az, hogyha mondjuk egy ilyen alsó tagozatos, akit már egyedül elengednek a szülők, mondjuk egy harmadik osztályos tanuló, aki valamiért elkésik, mert cica van az utcán, bármi, gyerekekről beszélünk, ugye szoktam mondani, nem faszekrény, hanem gyerekek. Hogy akkor ő mindenféle különböző vigyázatok, felügyelet nélkül tölt el 40 percet, a nem tudom hol. Ugyanis egyet gondolhat, ha nem engedik be, elcsalingázhat, jöhet egy rossz ember, elviheti, kilabolhatják, balesetet szenvedhet. Egészen pontosan az van, hogy nem tudunk róla 40 percig a gyerekről, hogy mi történik vele, hogyha mondjuk nincsen hozzá kötve egy mobiltelefon, ami nem minden szülőnek a szokása, hogy a gyerekre rátetováltat egy mobiltelefont. Hogy szerintetek, kedves hallgatók, normális az a tantestület, aki azt gondolja, hogy ezzel valamiféle jó dolgot csinál. Tehát normális az, aki egy gyereket, egy fiatalkorút kitesz ilyen veszélyeknek, amikor a tévé és a rádió folyamatosan szajkózza azt, hogy vigyázzunk a gyermekekre. A sok Isten tudja honnan jött keveredő ember, akiket mi sem ismerünk és sose látunk, akármilyen dolog, a kéregetők, a bármilyen olyan dolog miatt ki vannak veszélye olyan dolgoknak, amitől óvjuk a gyereket, hiszen azért is rakjuk az iskolába, hogy felügyelet alatt legyen. Tehát ki az az ökör, aki ilyet kitalál? Lányok, srácok. Úgyhogy most erősen gondolkodom, hogy megkeresem a felettes szervet és írok oda egy levelet, meg teszünk egy nyílt levelet, illetve tervezem bevonni ez a kis térségi rádiót itt a Tatabányán, hogy ezen a valamit fel kéne lépni. Most én bele sem merek gondolni, mi van akkor, hogyha az én gyermekem, és tök mindegyiket, mert gyerek, van olyan osztálytárs, akit már megbíznak a szülők abban, mert kicsikét határozottabb a korán, hogy egyedül elengedik. Belegondolok abba, hogy mi történne akkor, hogyha az én gyerekem bármi miatt mondjuk a saroktól kezdve tényleg egy képes nem engedik be. És bármi miatt itt nekem utána gondolom kell. Mennyire tudnám megállni azt, hogy ne csinálják egy akkora nagy patáriát, hogy adnak a visszhangja egész Ausztráliáig elérje. Tehát így legyen meg kicsit, ha van itt pedagógus, aki hallgat, vagy valami, de ha van valaki hallgatok, és ezek szerint erről vagy bármilyen véleménye lenne, mit gondoltok, hogy ez normális dolgunk oda, egy pedagógustól, hogy ilyen repül, adjon neki intőt, adjon neki igazolatlan, bármi, csessze-e, azt sem bánom, ha kiabál vele, ráfér, de ne legyen ez. Tehát ne csináljuk azt, hogy gyerekeket kiteszünk. Olyat is, aki notórius késő, akkor volt olyan osztálytársam, aki egyébként színötös volt, csak egy notórius késő volt, ne tegyük már ki gyerekeket ilyen veszélyeknek azért, mert ilyen szabályokkal akarunk gyerekeket nevelni. Nem a szabályal tudsz nevelni, nem ezzel a féle fegyelmezéssel, hanem példamutatással lehet nevelni. Mondom úgy, hogy mi voltunk egy olyan iskolában is, ahol a tanárnéni nem tudott időbe soha beérni. Tehát én azt gondolom, hogy ennek nem ez a módja. Köszönöm.

Isten István úr hasonlóan vélekedik mindenki, kicsikét lakonikusan fogalmazott egyébként, igen. Tehát ez a total control rendszer hibásan tud működni, hibák gyökere, és ennek ellenére olyan szabályokat, amivel meg lehet mutatni, hogy hibátlan és nem elnéző, ez irgalmatlan egyébként. Ez engem borzasztóan megdöbbentett, mert valami őszintén először el se hittem. Tehát azt gondoltam, hogy ez csak ilyen figyelmeztetés, hogy na majd kizárunk, ugye, mint amikor a mondja a szülő és a gyereknek néha, hogy még egyszer ilyen leszel, akkor itt hagylak a fenébe, nyilván nem hagyjuk ott. De ez így nagyon kemény. Örülök egyébként Zsocza úrnak, hogy azt mondja nekem, hogy jobb az idő. Mindjárt beszélünk időjárásról is.

Például mondja Meli, hogy egyébként most például egy másodikus kislányt nem engedtek be, mert elkésett, és nem, hiába másodikos gyerekek, tehát hagyok időt, második osztályos alsó tagozatos tanulót nem engedtek be, ott kellett kint lenni az iskola előtt, vagy az ajtó között, ugye ott nincs ott megszabva, tehát nem engedik be, csinál mit akarsz. Te gyerekek, tehát 8-9 éves gyerekről van szó. Emberek, ezeteknél vagytok. Na ír a Laki úr, azt mondja, a középiskolában én is mindig elkésztem, mert délután jártam suliba, és a hamibárba verettem az időmet, mert a csocsó fontosabb volt készülni hétvégi tornára, az összes barátom akkor végzett, amikor nekem kezdődött a tanítás. Az ilyen jellegű büntetés tanáról szabb, az új generáció jobban tudja. Laki, lassan mondom, tessék figyelni kicsit, jó? Tehát ez nem a középiskola, hogy szembe jött a kocsma, azt elfelejtettem bemenni. Basszus, ez egy általános iskola, érted? Ahol nullától, mert jó, nem nullától, de mondjuk 6 éves kortól fölfelé, 14 éves korig gyerekek járnak iskolába. Nem fiatalkorúak, nem valamilyen szinten már büntethetőek akár, hanem gyerekek, akiknek te vagy a felelőse a gyermekednek, vagy én, vagy a szülő, de ugyanilyen módon a pedagógus is. Tehát belegondolsz abba, hogy mi történik akkor, amikor egy kisgyerek, egy lány, kislány, mert elkésett, mert bármi, elaludt vagy valami, és a szülei kulcsos gyereknek adják, és bemegy, és nem tud bemenni az iskolába, ott áll egy órán keresztül, egy kislány. Tehát ne keverjük már össze a szakközépiskolákat, meg a hóhendbucolást, hogy nem járunk be órára. Itt általános iskoláról van szó, ahova te be sem mehetsz. Tanítás közben például hivatalosan, ahol különböző szabályok, meg kamera van a kutya balagában is, és itt pedig a gyereket hagyják, azt kizárni hagyják az iskolából. Tehát ez minimum egy felelőtlen magatartás, de jobban belegondolok, akkor az inkább veszélyeztetés.

igazam van egyébként, Zsoltán úrnak, kicsikét enyhébb az idő, 23 Celsius fokot mérünk, mert jött a gyenge hidegponti hatás, és ez valamilyen szinten érezhető. De most, hogy a nyári ruha és a napszemeg mindenféleképpen rajtunk, bár a hölgyön éppen nincsen. De csütörtökön napos időre lesz kilátás, a térségben kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék sem várható, az észak-észak-nyugati szelet sok felé kísérletik élénk erős tökések, megszűnik a kánikula, az országban délután 23 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ugyanannyira marad az idő, pénteken is, aztán megint hétvégére jön a kánikula visszatérő ügyileg, és marad is velünk jó sokáig, hogy elnézem, mert pénteken viszont a csapadék nem várható, és hát úgy néz ki, hogy több helyen lesz élénk az észak-nyugati szél, hajnalra felpésül a levegő, kicsit hűvös lesz, 3 és 13 fok közötti minimumok lesz kilátás, napközben viszont jön a 22 és 27 fok, úgyhogy ezt a lenciális, ahogy mondani szokás, jön az a bizonyos, hát visszatérő időjárás a kánikulából. Szombaton gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, sokkal lesz élénk erős és észak-nyugati a szél, záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések várhatók. A hajnali 5-14 fokot követően lehet 25 és 31 fok is a hőmérséklet, a északi középhegység térségében lehet egy picit hűvösebb. Vasárnap az északnyugati szél élénk helyenként erős lesz, zivatarokban továbbra is előfordulhat viharos széllökés, délután 25 és 31 fokot mérhetünk majd. Orvos meteorológia, csütörtökön az átvonuló hidegfront megszünteti az átmeneti kánikulát, utána még enyhe hidegfronti tünetek jelentkezhetnek, a jelentős napi hőingás nem várható, a napos idő pozitív hatással lehet ránk, ez pontos, és erősítsük az immunrendszerünket is. Közlekedés meteorológia, csütörtökön sokfelé megélénkül megerősödik az északnyugati szél, emiatt jelentősen mértékben robolhat a járműmenet stabilitása, tartsuk megfelelő követési távolságot. Pollenjelentés, fenyőfélék, csanánfélék, pácsitűfélék, magas koncentráció vannak a levegőben, eperfafélék, bozzolórum, úti fő, gombák is vannak a levegőben, ezek ellen tessék védekezni. A Balatonnál szintén felfrissült az idő, az erős északnyugati szél azért érezhető, délután 24 és 25 Celsius fokot mérünk, az UV-sugárzás viszont 10 és 16 óra között erős lesz, tessék gondoskodni bőrünk védelméről, a vészhőmérséklet 22 Celsius fokos, szerintem az már jó kis fürdésre alkalmas lehet, már kicsit hűvösebbnek érezhetjük. Nem sokára a közlekedési információk, megyünk tovább, már is egy Capella klasszikusra jön a dal, ez a You Got To Know.

közlekedési információk. Az M0-es autótéri szektorán az M1-es autópálya irányába burkolatot javítanak a 17-es kilométertől a 15-ös kilométerig, ezért a nap folyamán a két belső sáv lezárásra kerül. Fokozott figyelemmel közlekedjetek a munkaterületnél, a torlódás már most jelentős, meghaladta a 9 kilométert, aki teheti, válaszol másik úton ott bizony. A 2-es főúton Vászbeltér letén összeütközött egy kis teherautó és két személyautó, a 33-as kilométernél félpályán lehet haladni. Az 51-es főúton Baja belterületén a Jelki körforgalomnál baleset történt, a 160-as kilométernél félpályás baleset követel figyelmet. A szokásosnál is erősebb a forgalom az M0-as autó keleti szektorán, hogy hát nem csak azért, mert az előbb meséltem, hogy burkolatot javítanak, hanem az M5-ös autópálya csomópontja és a Bécsi csomópont között mindkét oldalon

Tudódásra jelentős menetidő és növekedésre számítsatok. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán torlódás alakult ki szintén, amely a külső sávot érinti Tata térségében, valamint távol a Bicskés Biatorbágy között is, úgyhogy ezzel is tessék majd körültekintően vezetni, illetve emiatt is. Nem sokára jön a Boriszkóp, úgyhogy a Dibdis felvétel, a folytatás a Dream,

Szóval felvétel, és egyhonnan ez egy műszak a horoszkóppal. Május 28-a Kosokkal az élen, ahogy megszokhattátok ezt ugye tőlem. Kedves Kos, könnyen felbosszanhat, ha úgy érzed, mások kevésbé veszik ki a részüket a közös feladatokból, legyen szó munkáról vagy magánéletről. A mai Skorpió hód mélyebb érzelmeket hoz a felszínre, és segít felismerni, milyen helyzeteket nőttél már ki az elmúlt hónapban. Bikák, lehet, hogy eddig túl sok kompromisszumot kötöttél, miközben a saját igényeidet háttérbe szólítottad, a esti órákban egy beszélgetés, egy felismerés közelebb vihet egy pontos döntéshez. Kell az neked, ikrek! A mai feszkók abból fakadhatnak, hogy nem mindenki ugyanazzal az intenzitással áll be a közös ügyekbe. A mai Skorpió hód arra ösztönöz, hogy jobban figyelj a tested és a lelked jelzéseire, a nyilas teli hód egyre világosabban érezteti, mint kell változtatni. Rákok! Könnyen csalódhatsz, ha úgy érzed, nem kapsz vissza annyi figyelmet és támogatást, amennyit te adsz. Ma a Skorpió hód segít mélyebben kapcsolódni önmagadhoz és azokhoz, akik igazán fontosak a számodra. Hát a hódat azt láttam éjjel, a Skorpiót most nem. Oroszlán! Na, könnyen úgy érezheted, hogy mások túl sokat várhatnak el tőled, miközben kevés támogatást kapsz vissza. A mai Skorpió hód mélyebb önvizsgálatra késztethet, és segít felismerni, milyen érzelmi mintákat hagynál már végleg magad mögött. Szűz! Talán ráébredsz, hogy bizonyos helyzetekben túl sok felelősséget vállaltál mások helyett, miközben a saját határaid háttérbe szorulnak, ne fütyülj. A mai Skorpióhoz elmélyíti a gondolataidat és segít felismerni, mennyit változtál érzelmileg az elmúlt hetekben. Mérlegek! Könnyen kialakulhat olyan helyzet, amikor úgy érzed, te azt pered többet egy közös ügyben, mint mások. A mai nap arra tanít, hogy őszinte kommunikáció sok konfliktust megelőzhet bizony, a Skorpióhoz segít tisztában látni, milyen értékek fontosak számodra hosszú távon. Skorpió, egyre erősebben érzed, hogy bizonyos élethelyzetek már nem illenek hozzád úgy, mint korábban. Kapcsolataidban fontos lenne tisztázni az elvárásokat, mert félreértések most könnyen feszültséget okozhatnak bizony. Nyilasok! Egyre világosabbá válik, hogy valamit ideje lezárni vagy magad mögött hagyni. Ne menekülj a kényelmetlen beszélgetések elő, mert most sok pontos felismerés születhet, a türelem és az őszinteség segíthet abban, hogy tisztában lásd a következő lépést. Bakvin Boriska, baráti vagy munkahelyi kapcsolatokban kerülhet el egy régóta húzódó feszültség, könnyen eleged lehet abból, hogy mindig te próbáld összetartani a dolgokat, miközben mások kevésbé megbízhatóak, őt azonban végleg hátat fordítaná valakinek, próbálj nyíltan beszélni az érzéseidről, a Skorpió hód segít felismerni, kik azok, akik valóban melletted állnak, és kik azok, akiket már ideje elengedni. Egyébként meg szerintem akivel éppen összeveszi, annak ne fordítsá hátat, hülye lehet nála ki, és vízöntő. Munkahelyi vagy családi helyzetekben könnyen azt érezheted, hogy túl sok feladat hárul rád, a mai Skorpió hód mélyebb gondolatokat hoz jövőre kapcsolatban, és segít felismerni, milyen célokért érdemes tovább küzdeni. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, ahogy közeledik a nyilas teli hold, azt mondja, egyre világosabban érzed, hogy már nem ugyanaz az ember vagy, mint néhány héttel ezelőtt, pedig most az őszinte kommunikáció kulcsfontosságban esetben is, de ezt is Skorpió hold segít majd elmélyülni. Hát én azt gondolom, a mélyülés mellett azért tessék minket hallgatni, meg persze csak a jókat hozom nektek, egy kis hódlatin szongan, némi nyári muzsikával, már is megyünk talán.

friss információ, a Tatabányai Lidl-nél mentőautó ütközött személyautóval. Tart a helyszínen és valószínűleg óvatosan közlekedjetek, látjátok, mindjárt van a baj. Oldjuk a feszültséget, egy kis Oliver Jean, DJ Miller a folytatásban.

előbb megtámadott egy burgonya, de már jól vagyok. Alacsonyan szállnak a krumplik mifelénk. Már az ott tartózkodásában riadalmat keltett bennem. Na, de ne kumpiról beszéljünk.

Biztosan tünedeznek, meg rejtőznek. Viszont fejbeszem, hogy mindig 0-670-45-95-95-95-ös, és persze a mobiltelefon szám Boriszka az 0-32-19-48-07. Rupin Sán, itt pedig a Desperado újabb emlékébredtésből, kerek az élet, ugye Szatmárja Remixben.

rajta mondanám, hogy... Mondatikus kocsmát nálatunk van. Ma Szabó Gábor úr jó volt távol kocsmológia, Rákos menti Guri Serházat ajánlja figyelmetekbe. Kézműves sörök egy gyártó és forgalmazó vállalkozás, rengeteg féle kézműves sör van csapon és palackozva is kérhető. Van belső helység, ahol szokott kvízest is lenni, van fedett terasz és kerthelység is. Jó párszor voltam itt, írja a Gábor, sose csalódtam benne. Udvarias kiszolgálás, megfizethető árak, snack kaja, lepény vagy lágcsárnivaló is van, jaj, lepény nagyon finom. Most a nyári szezon felé közeledve már este 10-ig nyitva hétköznap is, kerületi rendezvényeken is kint vannak, valamint a belvárosban is van sörözőjük, Budapest 17. Kerfelihegyi út. Természetesen azért aljuk a helyet, a Rákosmenti Guri Serházat mindenféleképpen, és fogyasztatok ma is felelősséggel.

Ezetten provokatív célra lejátszom, csak azt a dalt, amit egy éven egyszer mindig lejátszok, aztán akkor egy évig nem. Szerintem sokan tudjátok, régi hallgatók, mi lesz az. Csonk András fogja énekelni, elég legyen ennyi ebből.

gond? Itt még a helyzet megoldása. 95-ből Lime a Flower. Csak ezt már Melinek, hogy ezt fogom dudolni egész nap, annyira bosszom, mert egyébként boldogtó dallam tapadócs ez a ding-ding-dong. De remélem, hogy te is ezt fogod énekelni egy burgonyának.

honnan lehet tudni, hogy a kutyánk unatkozik, egy kis érdekesség, vagy talán esetleg ismeret megítés, mondjuk én konnal, hogy nincs. Na, pusztítás mesterfokon például. Ez akkor van, ha a kanapé párna szabatokban lóg, vagy a cipődnek csak hűt helyét találod, az bizony valós erőjel, ugyanis a kutyák feszültséglevezetésnek használják az ilyesmét. De jó, ha látólag a semmit ugatja, biztosan nincs egészség problémája, akkor valójában figyelmet és egy kis akciót követel, ja, vagy látja a dédium fotóját, ugye, mert a macska sorra van ki általában. Na, ha nyugtalan a kutyus, szegény, hát sétál, folyamatosan fel alá mászkál lakásba, képen egy helyben maradni, ez is az unalom jele lehet, illetve bőgdős rángat, vagy elcseni a távirányítót, csak hogy végre vele foglalkozz, ez is olyan dolog, hogy a negatív figyelem is jobb, mint az unalom, okos. Ha nagyon sokat tisztálkodik az ebb, mancsok állandó mániákos nyalogatás, hogy gyakorlom unalomból, fakadó pótcselekvés esetleg. Vagy folyton a konyhában sündörög étel után kutatva, vagy a végtelenségig alszik, teljesen befordulva, ez is olyan, hogy kutyus unatkozik. A korábban szófogadó kutya hirtelen fittyet hány, hát még jó, hogy nem burgonyát, fittyet hány a parancsokra, mert a fókuszát elviszi a felgyülemlett energia, akkor is unatkozik az ebb. És hogyha rendszeres, kontrollálhatatlan eszebeszett rohangálás biztos jel a felesleges energiáknak, na jó, de hát 24 órát nem lehet futni egy kutyával, szóval igen, tehát tessék a kutyát szórakoztatni is, hiszen ő is szórakoztat minket, ez vitán felül áll.

sokan említettem nektek a lótötöt, hogy aki leharapodik a másik fejét. Képzeljétek el, hogy a szerelem és a halál egyes állatoknál a párosodás után, ugye, hát kéz a kézben járnak, mondjuk úgy, hiszen a párosodás ilyenkor egyet jelent a halállal. Hát kérem szépen, nézzük, milyen állatok járnak így. Ilyen például a szerencsétlen elszényes menyét, aki hát tulajdonképpen nem ismeri meg a saját menyét sohasem. De az a szarból biztos. A lényeg az, hogy hát az anteknikusok apró cickányra emlékeztő cuki erszényes állatok, orruktól harkukig körülbelül 30 cm hosszú, szőrzetük puha, szemeik nagyok és orruk, hegyes, Ausztráliában élnek, az egész életük a párosodás körül forog egyébként, úgyhogy a időszakuk alapján hímek megállás nélkül nőstényeket hajkoráznak, és a hímek úgy fejlődnek, hogy minden energiájukat a párkeresésre fordítsák, és ez a párlási téboly olyan magas stresszintet eredményez, amely immunrendszerük összeomlásához majd halálhoz, de konkrétan szerencsétlen cickán szívinfarktust kap, azt pedig már csak haba tortán, hogy az együttlétek után 14 órán keresztül is tarthatnak, a nőstény pedig utána jellemzően el is fogyasztja a hímet. Király! Na, polip! Hát kérem szépen, a szaporodás meglehetősen energiaigényes polipéknál, ezért egyes állatok úgy is fejlődnek, hogy elfogyasztják a kéznél levő rágcsányvalót, vagyis hát szerencsétlen partnert, a faj nőstényei rendszerint megfojtják a párosodó hímet, állad, majd visszaviszik az odójukba, hogy aztán szép komótosan magukba tömjék az élettemes tetemet. De kis cukik, nem? Na, hát kérem szépen, a nőstények életkilátásait sem javítja egyébként ez a dolog, mert ha lerakták a petéket és befejezték a lakmározást, minden idejüket és energiájukat a jövendőbeli utódok öldésnek szentelik, és amikor a petélyek kikelnek, az anya is elpusztul. Szevasztok! Na, amire beszéltünk, ugye a leghíresebb kannibál az imádkozó sáska, minden bizonnyal viszonylag közismert, hogy az imádkozó sáska nőstény a fázás közben sokszor, de korán sem minden esetben, tehát azért valaki túléli, annyira belendül, hogy letépi a nála valamivel kisebb és szerencsétlen gyengébb hím fejét, az aktus után felfalja a partnert egyébként. Úgyhogy, hát kérem szépen, a párzási időszakban a nőstény sáska étrendjének akár 63%-át is ugyanabban a fajba tartozó hímek alkotják, nincs rettáskának lenni, úgyhogy gond nélkül képes tovább folytatni a üzekedést, ha már leharapta a fejet. Lazasz, ezt mondottátok volna? Ez egészen megsemmisítő a párosodásnak, a sós vizekben élő halak hívás idején visszatérnek az édesvízbe, ahol ugye megszülettek, ilyenkor arra is képesek, hogy felfelé úsztanak a folyókon, és átkeljenek a vízes éseken, hogy aztán végre tudjanak ugye párosodni. Pontosabban minden csendes óceáni lazasz elpusztul a párzási folyamat során, és legtöbb, de nem az összes atlanti lazac így szegény szerencsétlen. Amint a lazacok édesvízre kerülnek, abba hagyják a táplálkozást és a zsírtartalékaikat elégetik, miközben ugye felfelé haladnak. Ezért aztán, ha párosodnak, hogy a fészketestek az ikráknak, lelakták vagy megtermékenyítették, azok rövid úton búcsút is intenek a földülhétnek, szia, hello! Na, hát nem sokkal szerencsésebb a labord kaméleon, ami Nyugat-Madagaszkár erdejében él. Hát nem is túl sokáig, szegény 4-5 hónap, ami rekord alacsonynak számít a gerencesek körében. Ami különösként figyelemre méltó ennél a kaméleonnál az az, hogy minden egyes felnőtt hím és nőstény röviddel a párzás után szevasztok, leadja a szerelést, a tojás a száraz évszakban földbe szunnyad, és a nedves évszak beköszöntével, valamint ezzel járó zsákmánybőség idejébe kelnek ki. A kaméleonok tehát születnek, szaporodnak, elássák a petéket a földben, majd a száraz évszak visszatértével szevasztok, viszontlátás. Vagyis hát minden élet pillanat élvezetéről szól ennél a fajnál, hát ugye a kérészlepkékről itt most ne essen szó, de hát látjátok, azért ez a lélekvándorlás nem annyira nagy baj, hogyha nem úgy születünk, hogy mondjuk fölkelsz reggel, jaj, meghaltam, igen, mivé lettem? Sáskává, basszus! Tehát reméljük, hogy azért ez nem mindenkivel fordul elő, már egyáltalán létezik ilyesmi.

tessék, itt van Peter, írja nekünk, hogy én állat folyton újra születek, persze nem is evetnek eddig az asszony. Azért arra kessé gyanakozni, hogyha mondjuk úgy tűnik, hogy a párnád egyre kisebb minden nap, akkor gondolkodj egy picit azon, hogy...

barátommal. Addig szerkesztettem Bendy Lopeztől a Mocsa Mia Mont, ami 2005-ös, amit tulajdonképpen már régóta nem szomszédom, a szomszédnak hívom barátom. Meghallgattak a zenegébe, és annyira megtetszett, hogy az összes verzióját ott hallgattuk, és egész este, miközben söröztünk, ezt egy számot hallgattuk. Azóta imádom Mocsa de la Mont.

Kettős Krisztián Olíra nekem. Most szóval is, hogy képzeld el, a minap beiratkoztam egy reinkarnációs klubba, végül is egyszer élünk, nem? Hát figyelj, kedves Krisztián, én már az előző életemben se hittem a lélekvándorlásban.

Barnád és Emil a mai névnaposunk. Nagyon boldogat, nekem van Emil Barnádnak is boldog névnapot, a családoknak is persze. A család magyar eredeti jelentése ismeretlen, Emil pedig latin eredeti jelentése versengő vagy vetélkedő. Van másodlagos mai névnapunk, ilyenek, hogy Ágost, Bot, Perjámos, Piramusz, Uránia, Wilhelmina, Agmánd, Alberta, Elmila, Karád, Lucián, Albert névnap is van, sőt, a germánok és Emmanuelnek is ünnepik a névnapjukat ma, másodlagosan természetesen, a holnapi nap a Magdiké, Magdolnáké, nekik ez a névnapjuk, és a Szűcse napcsisztót ma sem hagynám ki, nagyon boldog szűnnapot kívánok mindenkinek, ma van, hogy éppen ma tartja.

kérdezem, a 118 éve született Ian Fleming, angol író, ő volt James Bond megalkotója, 74 éve, hogy a görög nők szavazati jogot kaptak, nem is volt olyan régen. Nagyon még nem szavazható szóval a szegény. 58 éve megszületett Kylie Minogue, el se hiszed. Az ausztrál énekesnök azt jelenti neked, hogy ásott vissza a Laci, meg a Locomotion-t is persze. 288 éve született Joseph Ignace Guillotin, francia orvos, aki a nyaktyúló használatával a kivégzettek szenvedésén akart könnyíteni. Mondjuk az elengedést próbálta már. 284 éve nyitottak meg az első fedett úszodát. Ne rögtess! 174 éve született Rákosi City színésznő, színészpedagógus. Na most műsoron kívül hadd mondjam el nektek, hogy az milyen, amikor így mondom, koncentrálok, hogy ki is tudjam mondani, meg a dátum is stimmel, és akkor megjelenik a Meli feje, és annyit mond, hogy haló. És így legyen komoly valaki műsorvezetőként, érted, legyél profi, hát nem annyira könnyű. Na, megnyitották az első fedett úszodát 284 éve, Rákosi Szidi színésznő 174 éve született, nekacag, 154 éve született Horger Anton nyelvész, aki miatt majdnem nem lett költő József Attila, 149 éve született Maximilian Alekszandrovics Volosin, orosz festő, költőíró, antropozófus, tessék, elrontottam, antropozófus, 127 éve született Petes Sándor színész, a Dénes-Petes duó tagja, és 117 éve született Apáti Imre, Kossuth Díjas színész, rendező, forgatókönyvíró, hát rá is emlékszünk ma.

akkor nagyon gyorsan elmondanám még, ugye már hirdetjük egy ideje, de azért legyen ez mindig kéznél, illetve legyen mindig köztudatban, hogy a Super DJ találkozó ideje idén július 24 és 26-a között megrendezésre kerül az Aero Hotelben nyakasztállás külterületén, szállással, bulikkal, kempingbe lékedési lehetőséggel, és

4-0-at hasonlók között, és az Aero Hotel az a helyszín, ahol ez most meg lesz tartva, a 7. Super DJ Rádió alkalom. Gyertek minél többen. Ágnes Vanillával éneklünk egyet még. Most előtti felvételként jön ez a dal, valami más.

elköszönni gyorsan elmondom még, hogy a mai műsorban, a mai nap folyamán Gabóval találkozhatok 18 óra akkor élő adásban, és 22 órától pedig a pagolykodás felelősek Kőszegi Gabi barátunk lesz, úgyhogy ajánlom szíves figyelmetekbe, és akkor az avalatallal, amit mindig úgy énekeltünk, hogy Moskó Sonvéd, ezt most a Look Plus Talking a doktorában felvételével zárnám, mert ez egy kis emlékidézés volt itt a két órában, igyekszem volna is valamikor jelentkezni, ez nagyban függ a mai dolgok alakulásától, addig is jó szuper DJ rádió hallgatást kívánok mindenkinek, én a Boriszka voltam, és maradok tisztelettel, az evétez jó étvágyot, és persze csütörtök közben pedig kellemes napot kívánok, sziasztok!

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

0: best, baby.
1: Makes you want to dance.
2: Ez a Super DJ Rádió. Yeah.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Radio! Csak neked zenélünk! Super DJ Radio!

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hi, this is Shakira.
2: Lego. Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
3: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
4: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hi, this is Shakira.
2: Lego.
3: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
1: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
4: Super DJ Radio, Hungarian web radio station. Radio station.

straight. No.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Szép jó napot mindenkinek! Szevasztok, hölgyek, urak! Én Gabó vagyok, ismét a Millennium Groove-val. Az elmúlt időszakban kicsit megcsúsztam, de ismét visszatértem közétek. És úgy az első nótánk, a Chemical Brothers Do It Again, szinte felhív erre, hogy folytassam, hát folytassuk ezt a nagyszerű napot. Remélem mindenkinek szép a napja. A Viber számunk a 0704595995. Írjatok bátran, ki merre van, ki honnan hallgat. Aki éppen dolgozik, annak még jó munkát. Aki úton van, annak balesetmentes közlekedést kívánok. És egyébként meg kellemes kikapcsolódás és jó szórakozás nektek.

És ahogy azt megszokhattuk, jelentkeznek be csodálatos hallgatóink. Többek között Isa István itt van velünk, Erdőszentgyörgyről. Nektek is hello! Élvezzétek ezt a lapot! Jó muzsikákkal! Mindegy a következő mutatja is, ez egy hamisítatlan, rezes banda hangulat. Egy kis modern house-zal, Ian Oliver előadásában.

Szerintem a héten többször is hallottátok, és még fogjátok is minden bizonnyal, hogy hamarosan, azaz július 24-től 26-áig Jakab Szálláson megrendezésre kerül a Super DJ Rádió találkozó immáron 7. alkalommal. A részletekért csekkoljátok a Facebook kedvelői oldalt, hiszen minden információt megvan rajta.

is menjünk tovább! Yeah. Ez a nagyszerű Milk & Sugar remix-el. Egy legendás saxofon témával együtt. Ez a Calabria Work.

Maradunk az elektronikus vonalon. A 2000-es évekből egy igazi hazai elektronikus gyöngyszem.

energia után egy másik energia. 100% szerelem. Az eredetivel szemben Crystal Waters, aki ugye énekelte. Ez jelenleg Zelda műve.

Zongora után pedig dübörgő grúvok. Hatalmas szóvokálok. Ez Cici Rogers és a No Love Lost.

2000-es évek után pedig menjünk vissza egy tízessel 90-es évekhez és egy igazi R&B klasszikushoz. Ez Mark Morrison és a Return of the Mac.

És nem csak megtért vissza közénk, hanem Encsike is itt van velünk. Szia Encsike, neked is szép délutánt kívánunk!

a Féti vokát egy nagyon ismert női vokál váltja, nevezetesen Rosalla. Aki Eben Ramosszal készítette a Where is the Love című nótát.

csodálatos női hangok után talán egy még csodálatosabb. Egészen Angliáig kell mennünk. Adélért.

Pörögjünk tovább egy igazi magyar klubtörténeti mérföldkővel. Chris Loyal, Tommy és a Praise Cats előadásában. A We Gonna Shine On Me, ami most pörög nálam. Nálatok is.

Azt mondja házi életve, azt írja. Ha nyomjad Gabó, ne sajnáld! Égjen le a keverő! Kell a népnek a ritmus és a hangerő! Micsoda ritmusok! Hagyjuk is tovább! Egy igazi klasszikussal! Egy varázslatos szigeten! Ibizán!

tengerpart után. Kicsit lassítunk, kicsit elmerülünk. Mélyebbre utazunk ebbe a zenében. No Sudden Move-val, Glen Morrisonnal.

Mr. Geldebrom, Rapped után repülünk tovább az Ultranéttel. Egy csodás hang ismét, egy fenséges remix.

0: on a mercy. Big respect to all the massive on the crew. Cause you know, so when we come bright. And do not underwrite.
1: Itt van velünk Kollár Gabi is. Egészen szabadszállásról jelentkezett be. Beki is. Egy szuper jó délután kívánunk.

Personal Jesus mellé megérkezett. Sopronból Gergő. Azt hiszem, hogy Rita is ott van vele. És úgy kapunk egy kis levegőt. Kőkemény Prodigy-val megyünk tovább.

párszor mondta már, de aki most kapcsolódott be, ez a Millennium Groove velem Gabóval. Itt a Super DJ Rádión. A Viberünk továbbra is a 0770-459-5995-ös. És ne feledjétek, hamarosan Super DJ Rádió találkozó lesz. Egészen pontosan július 24-től 26-ig Jakab szálláson. Kattintsatok a kedvelői oldalra, ott minden részletben van.

of Bass 2008-ban dobta ezt piacra. Azóta is tarol. És hol ilyen, hol olyan verzióban hallhattátok már. Ez jelenleg egy olyan elektro-tribe verzió.

Már az a remix egy vandalizmű remix volt. Folytassuk ezzel. Az ő előadásukban. Abalando.

egészen mélyről. A Fragma és a Get Far kettőse. Egy klasszikus bootleg.

Hölgyek, urak! Ezen óta nem más. Bob Sinclair és Steve Edwards kettőssel together. Igazi francia elegancia. Egy kis összetartozás.

történt az úgy, hogy Bob Sinclair lehajolt a tengerparton és talált 50 centet. És megszületett ez a nóta belőle.

Lassan a két óra végéhez érkezünk. Sidney Samson pedig itt van velünk. A Riverside Mada notájával. Riverside, motherfucker!

Ne feledjétek! 2026, július 24-26, Jakab szállás! Ott találkozhattok velünk! Riverside, motherfucker!

ne felejtjétek, nem vagytok egyedül, hiszen itt vagyunk veletek. Itt vagyunk minden nap. Reggel, délben, este. Utánam egyébként Kollár Gabi fog jönni este 10-től. A Nightlife-al, úgyhogy maradjatok itt!

Gabival, Kőszeki Gabi jön majd este nyilván. Köszi Jancsikének! Nagyon figyelmes vagy! Ladás Szabi is észrevette. Szevasztok!

Check this out! Keresétek fel a Facebook oldalainkat, a rajongő oldalt, és persze maradjatok velünk. Én kicsekkolok mára. Gabó voltam a Millennium Groove-val. Jövök a jövő héten is hozzátok. Mindenkinek szép estét. Szevasztok!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hát akkor gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, kétsők a hölgyeknek, puszi a lányoknak, ne meg egy hatalmas pacsontás az uraknak. Május 28, csütörtök, lassan itt a hétvége. Én pedig újra mikrofont ragadtam, mikrofon és a lejátszó mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabi. És itt a csütörtök, megkezdjük a Bagoly Expresset. Szigorúan éjszakai baglyoknak, este 10 után természetesen. Van egy bűves számunk is, ami nem más, mint a Viber számunk. A 3670-es 4595-995. Szupereseknek ez olyan, mint az 1x1. Ha egy szuperest az álmából fel kell tesz, akkor csak így nyomja. 3670-45-95-995. Valahogy így. És ami a mai zenei merüt illeti, kisüsti 50 fokos, ja, bocsi, ez nem az. Egy jó kis house party terveztem itt csütörtökre. Csak azért, hogy meglegyen az a bizonyos pénteki feeling majd. Abból is csak is a 90-es évek. Stardust. Music sounds better with you.

és drága vagyok, itt 10 óra 5 perckor elhoztam hozzátok egy újabb kedvencemet. Az időgép visszaállítva 2000-be. Azok a bizonyos 2000-es évek, milyen jó kimondani. És a lyrics pedig így hangzik. When I woke the line, and I take what is mine. Ők nem más, mint a Right On, Right On, és a Silicon Soul. Egyenesen 2000-ből.

csak a kedves belgik, az időgép belőve 2001-be, és az a méltán híres szlogen csak így szólt. I'm in the music.

0: soul in the music. I got the love.
1: És igen, kérem szépen, 2001-ben ez egy igazi léleksibogató, az house zene volt, mondjuk a mai napig az, ahogy Béci barátom is írja, igazi emlékidéző, és ők meg azt a bizonyos Bagoly naplót. Örömmel látom, hogy a bagyok most már szépen gyülekeznek, a Bagoly Express meg robog ezerrel. Béci barátom Dunaszerbe helyről pedig annyit ír, hello, hello, szép estét barátom! Csapasd neki, ami előtted van, hasz nyomast, rossz nem lehet, és ébreszd az emlékeket. Szevasz Bécikép, hatalmas pacsi! A house legyen veled!

itt van a debreceni megálló, és itt van velem Bazsi barátom, a debreceni cserediák, az 50 pluszos, aki annyit ír, hello, szuper, hello barátom, cuk mindenkinek, szép estének nézünk elébe, hát persze. Kedves barátom, milyen jó hallgatókkal!

na kérem szépen, 10 óra 11, robogunk ezerrel tovább. Az a bizonyos Time Machine, az az időgép vissza lett állítva 1998-ba. Megjegyzem, nagyszerű év volt. A formáció pedig nem más, mint a Sound Searcher és a Can't Get Enough 1998-ból. És a lyrics pedig így szólt. Oh, oh, because I can't get enough. Megmondom őszintén, imádtam ezt is.

dobogjunk tovább itt a Viber üzenetekkel. Megérkezett a mi drága éjszakai csaposunk és encsikénk. Aki annyit ír, halli, hó, szia, drága főbagoly úr, szia, kőszegi Gabi, sziasztok, éjszakai baglyok, encsike jelenléti Pipa Mára is. Csak ürünk a vonaton, és kész. Ezt már az Animals Cannibals is megénekelte. Ricsi P, meg Kuka MC ügye, oh, mekkora srácok voltak. Encsi pedig azt írja, de ez egy különleges Bagoly Express, nem ám egy sima. Azt írja, higgyatok rendesen, puszcsika Encsike. Csak is persze szágoddunk a zene és a szuper DJ hullámosszám. Hello Encsi, üdvözöllek! És remélem, hogy egy csütörtök estére is lesz egy kis dolgod. Aztán a szomjas torkakat majd itt megitatod.

kedves magyok, itt az idővonalon egy kicsit nagyobbat ugrunk most 98-ból, egyenesen előre 2006-ba. Egy jó kis Garage House. Ez nem más, mint a Freemasons, Cy Garrett és a Rain Down Love.

Gabi Expresszünk következő megállója Erdély Herdő Szent György. Itt van velünk az Isus alá természetesen. Csodás estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Herdő Szent Györgyből. Az Isa család jelen. Már vártunk és örülünk, hogy újra itt vagy. Már nagyon vártuk a Bagoly Expresst. Részemről megtiszteltet és örülök, hogy itt vagytok. Welcome to the first class.

megmondom az igazat, a Bagoly Express azt szeretem legjobban, amikor így ugrálunk az idővonalon. Gondtalanul, felelőtlenül. 2006-ból vissza 2004-be jelenleg. Freemasons Rain Down Love után itt van velünk Axel és a Feel the Vibe. Igazi hidegrázós. Főleg amikor azt mondja, I feel the vibe.

Egyben Béci barátom Axel Foley, a Mr. Murphy. Mekkora film volt az is, Istenem. Örömmel látom, hogy a Nyugger Klubnak a tagjai is itt vannak a Bagoly Expressen. A Juhász Isti barátom, a Platán Pék. A könnyűt ír nekem, szia barátom, sziasztok bagyok, már elvonási tüneteim voltak. Azt mondja, induljon a járat. Azt írja, pusztik a pistike. Hatalmas pacsi barátom. Pusztik a sörcsike. Üdvözölném Fityunkat és a tengeren túlról, aki annyit ír nekem, Love Bro. Love Bro 2, hello, hello.

Expressünk ebben egy tiszteletét tette az én viking barátom is, Ricsi. Hello, hello, mókmester, vikingföld fülel. Jelenléti pipa, engedélyt kérek felszállni. Kedves barátom, az engedély megadva. Kettes kifutó pályáról kérem szépen a felszállást. A landolás az még bizonytalan. Hatalmas üdvözletem Ritánknak is. Szép jó estét, Bagoly úr, kérem jegyeinket érvényesíteni. Természetesen az első osztályon. Üdv a szuper hallgatóknak is. Szia, kedves Rita. Üdv az első osztályon. Hatalmas pacsi házének is. Köszi, hogy itt vagytok.

Kedves bagyok, itt 10 óra 23 perckor 2005-öt írunk. A formáció pedig egyenesen Svájcból. The Funk Ensemble.

folytassuk a Bagoly Naplónak az olvasását is. Ritánk után itt van Hegyi Lajosunk is. Jöjjön ki nekem nagyon szép estét mindenkinek. Halli Super DJ, szia Gabi! A Files Band jöhet, aminek jönnie kell. Csak is meló közbe. Szia kedves Lajos részvétem! Hangerő remélem a maximumon, ahogy szokott. Persze, kitartást a melóba neked. Do you know

múlt alkalommal írt a Zoltánunk. Hey, yeah! Ez az az idő, amikor a UPC-n keresztül a Sunshine Live-ba bömböltek ezek a zenék. Micsoda idők voltak, ugye, Zolikám?

És a következő megállom pedig nem más, mint Békásmegyer. Köszönteném házénket is. Szép estét a Bagoly vezérnek. Az első osztályon utaznánk Jakab szállásig. Házé is Rita. Hát sziasztok, Békásmegyeriek. Az első osztályon természetesen a jegy biztosítva. A végállomás pedig nem más, mint Jakab.

és itt egy újabb megálló, felvesszük az én Pék barátnőmet is, Bosszinkat, azaz Dianoszki Ritát, a hölgytérgem Hello Bello kapok jegyet, a puszin vágjon nyakon te piszok sofőr, Puszi Zollernek és a Csipet csapatnak, gyűjtem hallgatni a szexi hangod. Hát szia, kedves Bosszi, örülök, hogy itt vagy. Ahogy szokták mondani, szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottá. Ideje volt most már, hogy ezért itt legyél a Bagoly Expressen. És ahogy szoktam mondani, a péklapát simogassa a hátadat, kedves Bosszi.

Tökéletes drága baglyok, így 10 óra 30 perckor elhoztam hozzátok egy újabb kedvencemet. Ez is egy olyan real classic house. Visszaugrunk 2000-be. A formáció pedig nem más, mint Phoenix. If I ever feel better. Oh my god, what music.

Hungary Expressing következő megállója pedig nem más, mint Simon tornya. Felkapjuk a Simon tornyai fele gyereket, aki nem más, mint az éjszakai autózásnak a koronázatlan királya, azaz Ladás Szabink. Az a srác, aki tudjátok, egy nagy fénycsovával érkezik. Éjszaka autózik, ablak lenyitva, Super DJ általában bömböl.

hogy gyerekem szép estét, főleg, hogy finom kezdéssel érkeztél. Szabikán belépni tudni kell. Köszi, hogy itt vagy.

megérkezett az ön tesóm is egyenesen Szolnok Cityből, The Long Black Hair, Zorchi. Szia tesóm, megérkeztem én is. Már kezdjük felszállhatok a bagolyjáratra. Szuper estét mindenkinek. Csapos drága tesóm. Kedves tesó, te meg akkor figyelj, fülej.

Kérem szépen, visszarepülünk 1996-ba. A Want Love. History Kigo.

Ló pedig nem más, mint oroszlány. Itt van velem Nagy Zoli. Könnyit ír, üdv az Expressen utazóknak. Encsinek üzenem, hogy gyorsabb voltam, aztán kiszolgáltam magam. Akkor kenyecseljük meg ezt a kis pénteket. Szevasz Zolikám, sziasztok oroszlányiak. Kenyecelés beindítva. Farkas Istvánunkat is, aki annyit ír, jó reggelt az éjszakásoknak! Szia Istikém! És igen, have a good morning! Good morning! Az összes éjszakásnak! Bencsi azt ír a helye, begye, valaki nagyon tréfás kedvébe van! Kedvesen csigaz, ez csapos volt az! Az a platán fene gyerek.

No, kedves babjok, akkor egy újabb jump itt az idővonalon. 2003-ba jumpolunk. Természetesen maradunk a house stílusnál. Let the music take control. Sissoko. Oh my god, what a music again. Ez is egy igazi house klasszik. Kérem szépen, itt 10 óra 36 perckor megjelentek a blitzelők is, akik szeretnek blitzelni itt az első osztályon. Köszönteni Marosi Bence barátomat is, a második Platán Péket. Tudjátok, ő a fiatalabb, na meg lehet az okosabb is. De sistikém, ez bók volt. Bence azt írja, sziasztok, én nem vettem jegyet, de viccelni szoktam, és ez mindig bevált. Üdv a Bagoly Expressen!

0: És ha már az oroszlányi megállók, köszönteném a mi Gedeon néninket is, aki nem más, mint Macskási Szilvink. Szilvi azt írja, hogy Gábor hit Gedeon néni. Szia Szilvikém! Ők itt a Bagoly Expressen, rég láttalak! Jött is egy üzenet itt a Platán Fene gyereknek. Méghozzá az, hogy hogyan alakult a keddi meccs, invitált, de sajnos nem tudtam ott lenni. Kedves Szilvikém, semmi gond, tudjuk, hogy Gedeon nélinek azért néha a dolgai is vannak. A főhajszobrásznak ugye azért oda kell figyelni itt a frizurákra.
1: Just close your eyes and remember. Remember when the music just felt so good? I don't know where we went wrong. I don't know where we went wrong. I don't know where we went wrong. Maybe we need to stop.
0: Köszönteni Mócsát is. Itt van velünk drága Hörbink. Hello Bokmester munkából, de ócsa fülel. Pusztantás mindenkinek. Szia drága Hörbi, rég láttalak. Welcome to the Night Express. És kitartást a melóba.

este legfontosabb üzenete. Let the music take control. Micsoda igazság, kérem szépen. Enged, hogy a zene irányítson. Főleg, hogyha benne van a bug.

és kérem szépen, ez is egy ismét egy újabb kedvenc, egy igazi United Kingdom Garage House. 1998. január. És egyébként a formáció eredetileg Itáliából származik. Igazi digó zene. 98-ból igen. Ralphie Rosario és a Take Me Up.

Szent Bazsi barátom üzenete. Azt írja Puszi Bécinek. Szilvia is hallgat, csodálkozom is. Szia, kedves Szilvi, örülök, hogy itt vagytok.

ugye? Music is the key. Igen, kedves bakjok, a zene az a bizonyos kulcs. És itt van főbosszink üzenete. Na, ezt vártam, már verekedik a sofőr. Ma nem vagyok álmos, kedves Rita. Tessék kimenni a konyhába, aztán főzni valamit. Igazi álommulató. Itt az éjszakai expresszen ilyet is szoktunk. Mennek az éjszakai főzések, közben pedig a szuper muzsikák. A Gedeon néri egyébként, ő a legjobb példa rá. Valamikor még a másik platformon elkezdtük ezt az éjszakai evést, meg főzést. Tesón Zorcsi is becsatlakozott. Aztán egy a műsor közben küldözgettük a képet egymásnak, hogy ki mit teszik, vagy ki mit főzik.

Házi, nem vagy vele egyedül. Kedves Nagy Zoli, kérdés hozzád. Légy szíves, magyarázd már el nekünk, mi az a kenyecelés. Bárki tudja a választ, akkor kérem írja meg. De közben itt a szerzőnek a válaszát is várjuk, Nagy Zoliét, az oroszlányi megállóról.

aztán fele gyerek pedig annyit ír, minden út jakabszállásra vezet. Hát igen, Istikém, ez így van. A másik, ha már ennyire ugrándozunk az időbe, akkor 2 percet visszaugranánk, akkor legalább elérnék időbe a WC-re. Túró a füledbe. Szakadok, bazeg.

Gulyás barátom írja. Egy dupla kávé nálam is el kellene, köszi előre is. Stílus megint baromi módon eltetszett találni, tisztelt bagoly mester. Kedves Lajosom, megtiszteltetés igazán. Örülök, hogy tetszik ez a style.

És kérem szépen, igazi house rajongóknak ez egy kötelező darab volt 2000-ből. Funkstar Deluxe, Terry Max és a Walking in the Name.

tegyük be a platán fele, gyereknek jött egy újabb üzenet, méghozzá a mi főcsaposunktól, MCK-től. Én fél nekem, akkor nem veszem vissza segédírásnak a juhászistit. De béke, béke, puszika, MCK.

nem jött válasz, hogy mi az a kenyecelés. Ez Zorcsi tesóm annyit ír, földrengésbe volt részem, vagy nem az? Hát ez lesz Zorcsikám. Fogalmam sincs. Az értelmi szerző még nem írta meg, hogy mi az. Kedves Bazsikám, 22 perc, 28 másodperc, reggelre megy a zene. Két percnél jól emlékszem, The Funk Ensemble és a Skunk. Micsoda zene, ugye Bazsikám?

kedves Bozsikám. Bozsi azt írja, kedvemre való muzsikák, igazi funky house. Igazi csipőmozgatók, ugye? Ezekre dancelni olyan hajnal három körül a buliba. Már amikor megvan az a bizonyos esti löket. Higgyétek el nekem, ilyen esetben mindenki Fred Astaire lesz.

csak hogy figyelem, kedves magyok, ismét egy igazi house classic. 1999. Egyesült Királyság, Fats & Small és a Turnaround.

Gedeon néni is írt nekem, Gábor, én tisztán emlékszem, amikor bekerültél az előző csatornának az éjjeli műszakába, én azt írtam neked, hogy éjjeli bagoly vagy, innen indult az éjjeli bagolyjárat, és mindig vele sütöttem, főztem. Így van, Szilvikén, pontosan, emlékidézés. Az a bizonyos előző platform, ugye, ahol fellelhető voltam közel egy évig. És megmondom az igazat, hogy örömmel veszem azt, hogy nagyon sok éjjeli bagoly követett ide is, a szuperre, ahol szintén emlékeket idézünk, így este 10 után is.

Classical, remélem, hogy erre is emlékeztek természetesen. The House Music from 1998. You Don't Know Me, Armin van Helden és Johan Harden közöse.

fel Ritánk üzenete. A Bagoly Express azonnal elindult, és úton van Kőszegi Gabihoz. A szárnyas kapitány átvette az irányítást, a navigációs bűbájt élesítettük. A küldemény pedig biztonságban piher a karmok között. Kőszegi Gabi, szeretnénk a felszállnál te is a Jakab szállási járatra. Cserébe csinálunk neked egy HZ plusz Rita Hambit. Kép a Hambiról később. Innen érzem már a számba az ízeket. Mi szeretjük a Hambit. Főleg egy jó kis sörike, meg egy kőmíves után.

Aztán jött egy bók itt a Platán Péknek Herbie-től. Nem baj, még világító toronynak jó a Platán Pék. És ahogy Zoltán írja, lebaszásba igen előnyös a skót hajlam. Látod, a magyar megoldja, hogy jó legyen ez is. És Emcsike is írja Juhász Istiről. Nem is lebaszás volt, az csak aranyos megjegyzés. Isti pedig azt írja Szilvinek, üzenem, hogy nem mentem meccse, mert az ellenfél meg se jött. Úgyhogy gyertünk! Kérem szépen, valaki így adja elő. Hajrá, oroszlány! Na meg az öreg fiúk!

kérem szépen, jött egy üzi itt a Platán Péknek is, még pedig Béci barátomtól. Béci azt írja, a Péknek üzenném. A zárbocot feltűzték osztán. Hallottam hírét Szlovákiába is a nagy Pékről, aki Hungariába rejtőzködik. Aztán tesóm is írja, a Nyugger Klubba a Pék kígyóról kért képet. Azt a mindenit, megy el ott a rosszalkodás. Zorcsi azt írja, figyelj tesó, csapjod, én jó kislány vagyok. Hát igen, vannak a ma született bárányok, meg a jó kislányok.

kedves magja, most egy kicsit nagyobbat ugrunk előre, csak úgy, mint a szöcske a réten. La Noche és a Coca, na meg a Wea. 2017-ből igazi chill music.

a platán fele gyerekük újabban le van baszva. Hát őket, Deum néni azt írja neki, Isti, nem is számítottam rád. Hála viszont a kisfiadnak, ő rá lehet számítani. Le is vágtam a haját. Látod, Istikém? Ismét leszerepeltél itt Gedeon néni előtt.

klasszisti barátom annyit ír, a zárbac áll, mint a cövek, hiába fúj a szél, üzenem Bécinek. És látom, hogy megy a meló ezerrel. Kérem szépen, a pékekkel nem lehet bírni. És egy hőrbi írja Dilis a lány, mert Zorcsinka se tudja, hogy írják. Kedves hőrbi, ez van, amikor az ember elvarázsolja a szerelem. Késő tavasz, korai nyár, csicseregnek a madarak. Ha meg tombolnak a szerelmesek. Juhász Isti azt írja Szilvinek, még szerencsé, hogy csak a haját vágta, és nem csinált belőle zsidót.

van házénk üzenete, aki annyit ír nekem, hogy felhívást intéznék a kedves hallgatóknak. Tisztelettel, kinek mit jelent az a szó, hogy kenyecelés? A legjobb, kreatívabb vendégem egy házi hamburgerre. Kedves házi, várjuk akkor itt a helyes megfejtéseket, ugyanis még én sem jöttem rá, hogy mi az a kenyecelés. Az értelmi szerző az lelépett, vagy bealudt.

2-es baglyok az értelmi szerzőktől, Nagy Zolinktól. Meg is jött a válasz, hogy mi az a kenyecelés. Én még azért várnék egy percet, hát érkezik helyes megoldás. Tudjátok, a helyes megoldó kap

Gázé pedig annyit írt, természetesen minden házilag készül, a zsemlértől egészenesen a húspogácsáig, és kaptam is képeket róla. A Házé és Rita gyártott a hambiról. Megmondom őszintén, incsik.

Zoltánnak annyit ír, Kence. Hát majdnem közel, közel, közel áll. Kérem szépen, akkor jöjjön az igazság. Kenyecelés, ami annyit jelent, hogy kenjük neki reformosítva. Kedves Zolikám, akkor kenjük neki. Régebben úgy szoktok mondani, hogy akkor basszuk neki. Szigorúan reformosítva.

Bobby, és a music is wonderful. Rögtön pedig itt van felünk Camel Fat és Elder Brook közöse, a Cola, a Coca-Cola. Itt van ritánk üzenete is. Szerintem a dugás az a nyenyerezés. Kedves Juhász, és te látod, mindig tanulok valami újat.

Kérem szépen, milyen üzenetek itt a Viberünkön? Zorsi azt írja, akkor megyünk Lagziba is a Pistikéhez, ugyanis van kígyó bűvölője most már. Kedves tesókám, egy jó Lagziba én is elmennék. Főleg, hogyha a platánpék esküdne ismét. Mi lennénk a koszorús srácok. Nagy Zoli barátom pedig annyit ír, a dugás az nem a dudujozás, mert hát furujázás is van. Hát jó, mondjuk furujázás, meg dudujázás, na meg a kenyecelés. A legjobb egyébként az, amikor a kenyecelés dudujázással megy. Szép magyar nyelvtan. Isti barátom is azt írja, érdemes volt várni a Bagoly Expressre. Hát Istiképp tudod, szigorúan első osztályon való utazás, na meg a zenei élmény.

és ahogy Rita írja, témánál vagyunk. Ja, és ha már itt tartunk, a csúlyázni se felejtsük el. Tényleg mindig tanulok valami újat. Van csúlyázás. Várom a válaszokat. Ismét egy újabb nyelvtörő. Csúlyázás, kérem szépen. Szóval, hogy összefoglaljuk, volt már nyenyerezés,

laxira vágynak a baklyok, akkor szeptemberben gyertek el a nagyfiam esküvőjére. Kettes Istikém, gratulálok előre is. Szeptemberben akkor lesz egy igazi dínom, dánom, gondolom. Reminds me of summertime, babe, when I dance with you. Egyébként hallottam az erdélyi esküvőkről, amiről azt mondják, hogy emlékezetes. Egy olyan igazi élmény. És ráadásul több napos is, ha jól tudom.

írja. Hát lehet, hogy jövőre felezzel a tanunk, csak szólok. Lesz itt lakadalom, kérem szépen. Super DJ-s módra. Talpalával, majd akkor mi húzzuk.

drága baglyok. 11 óra 27 perc, és örömmel látom, hogy a Viberünk tele van üzenettel, ami azt jelenti, hogy az éjszakai baglyok igen aktívak. Úgy először Nagy Zoli üzenete. Na, akkor egy gyenge kígyó bűvölés után jöhet a bőnyálas levedzés a barackba. Utána pedig a suna dudulyozás, és a kegyetszeléssel folytatjuk. Majd a kobra köpködéssel befejezzük. Az anyámat. Ez sem volt gyenge. Kérem szépen, ez már értelmező kézi szótár kell. Mondjuk szerintem kedves férfi társaim tudják, hogy miről szól a dörgés. Steph Dax és a Lung Hangover. Oh my God, retired.

másik üzenet Encsikétől Hegenesen Főbosszinak. Főbosszinak üzenem, hogy egy cseppet olvasta csak félre a varázsgömbjét, ugyanis Encsikének már van egy istikéje, és közcsikede egy bőven elég. Főleg, amikor mindig sürget, hogy menjek már aludni, mikor én még huhognék veletek. Hát kérem szépen, ez erről szól. Hatalmas pacsi akkor istikének is, akiből csak egy van.

Kedves baglyok, 11 óra 30 kerszpor, a folytatásban egy jó kis Soul Searcher és a Feeling Love egy DJ Fudge remixben. This is one of my favorite, az egyik kedvencem.

van drága Hörbink üzenete is, aki annyit ír nekem, ilyenek a kanapé huszárok. Hát csak is. Kisa Istin kírja, ember legyen a talpán, aki bírja. Isti azt ír egyébként, ha Isten éltet minket, akkor lesz szám, ne felejts. Nagzi kezdődik előtte, közbe és utána, úgyhogy biztos 3 nap lesz. Vendégváró pénteken, szombat Lagzi, vasárnap pedig a talpon maradtak. Kontyos pálinka, na ez az igazi.

micsoda üzenetek, tényleg ezt már nem lehet bírni. Zorcsi tesóm annyit ír, kopra köpködés, akkor az a kufircolás csúcsa a földrengés kíséretében. Jól értettem, igaz? Kérem szépen, én ministráns vagyok, ugye nem értek ehhez.

és itt van Marosi Bencén küzije. Isti már nem esküszik. Annyi dolga van, hogy csak pup lenne a hátára. Ő már egy igazi veterán. Hát igen, kedves Bence. Így a negyedik X után, meg az 55. X előtt az ember már örül, hogyha le tud ülni a WC-re, aztán el tudja végezni a dolgát. Na meg persze, addig nincs gond, amíg a fizetés nem a kék pirulára kell.

2022-es Baglyok, 11 óra 36 perc, Block and Crown 2023-ból, és a Walkie First.

Közben itt van Rita Üzie, aki annyit ír nekem. A csujázással kapcsolatban fogalmam sincs, mi is ez a szó, mert csak így beugrott, de kíváncsi leszek, ki mit ír rá. Hát várjuk a válaszokat. Csujázás.

És itt van Nagy Zalink üzenete. Aki a ma esti kérdés feltette itt az éjszakai baglyoknak. Épp pedig ugye azt is, hogy mi az a kenyecelés. Megtudtuk a választ. A kenyük neki reformosítva, szlengesítve.

Azt látom, az én pék barátom igen aktív. És ki tudja, hogy mit jelent a kamatyolás. És ki azt írja, már lassan a Bencére is fizetnem kell a gyerektartást. Ezek a pékek basszus.

kivász, és azt írja, rohadt hozomány vadászok, max a piros bicikli miatt. És amint látom, itt Főbaszink is beszállt a beszélgetésbe. Mondom én, ezekkel a pékekkel nem lehet bírni. Baszi azt írja, kamatyolni a csujázódat.

Kérem szépen, ez már nem más, mint Work With My Love. Állok és James Arthur kezese. Üdvözölnék egy újabb felszállót, itt van velünk drága Jopink is. Szia Gabi, üdvözlet minden bagolynak. Sajna a végére tudtam csak becsúszni, de fülelek. Jobb később, mint soha, kedves Jopi. Üdv itt a Bagoly Express-tel, ahol elszabadultak az indulatok ma este. Megy a kamatyolás, meg a csubavolyzás, meg ehhez hasonlók. Aztán itt van drága főcsaposunk Üzie is. Encsi azt írja, Gabi, az csak hab lenne a tortán, ha a sziszterés után dalra is fakadnál. Én bírtam múltkor is. Hát igen, kedves Encsi, én meg megnéztem a számadatokat. Ezt azt vettem észre, hogy hirtelen a felére csökkent a hallgatóság. Na jó, nem, szeretik a port. Meg az én hangomat is. A pékek be vannak indulva. Dianoszkirita annyit ír, álljunk össze, mint két kicsi Lego.

pulykazás is jó dolog lehet. És a pulykázás, az pedig, amikor az asszony letérdel eléd, és te a tojásodat az orrára ereszted. És utána csak annyit csinál, mint a pulyka. Házi azt írja, izgalom vagy riadalom esetén egy magasabb, élesebb lüktető, pip-pip vagy kikik hang, amelyel a többieket figyelmeztetik. Ez a gyönyörű természet.

aztán Ritánk adja, azt nyitír. A mai adás után szerintem sok szuper DJ-s baba lesz. Hajrá, toljuk meg, tedd oda! Jakab szállás öveg, megtartjuk akkor a keresztelőt, meg a pisiltetőt.

Dianoszki ritánk azt írja, ahol négy pasi pék van, gondolhatod, mindig van téma. Négy pasi meg egy nő, oh my god!

most látom, hogy Gedeon nénink kivarad ebből a szuper témából. Ez azt írta nekem, mentem zuhanyozni. Meggondolom, zuhany alatt is hallgat, ahogy szokta. Igazi szuper DJ szokás ez is, kérem szépen. Na meg persze éjjeli bagoly szokás. Tudjátok, WC-zés, zuhanyzás nem számít. Terjedünk, emlékeket ébresztünk, még a zuhany alatt is.

Nagy Zoli barátom üzenete, aki annyit ír nekem, a dugász lenge a kamaty, körkörös mozdulattal kiben mozgatom benne. A nyelves kavarás után ez lett a szleng a dugás ebbe típusára. Kérem szépen, az ember mindig tanul valamit. Azt mondják, a jó pap holtig,

voltak Encsink Üzie és Drága Rita, én mint Szabolcsi leányka. Hallottam már főleg lakodalomban néptánc közbe, vagy amikor valaki hangosan örül biztat. Csújjogatás, csújázás, amúgy hangos kiáltás vagy kurjantást jelent. Pusszantás ritus, összefutunk Jakabon megint. Kedves Encsi, ami a kurjantást illeti. Kedves uraim, mi jut eszekbe a kurjantást?

van Házének az üzenete is. A könnyűt ír nekem, hát majd tejfakasztó lesz a Super DJ rádión. Ilyenek a Super DJ-s babák. Ugye, amikor megmutatod a csúnya lánynak a csúnyádat, kiabálsz vele együtt, kurjongattok. Ennyi szótörőt, ennyi nyelvtörőt, oh my god.

Drága Jancsi is írja, na jó, nem ám kiforgatni a szavaimat, te főmókoló. Csinek egy üzi, Rita azt írja, és tényleg tudtam ám én valahogy ismerős. Köszi Jancsike. Látod, kedves Rita, a szabolcsi leány az megmondja. Megmondja a frankót. És ráadásul még pultos is a csaj. Kell lennél több. Figyeljetek, bagyok, ez jó. Encsi azt írja, na jó, ma estére inkább egy bordét kellett volna nyitni az Expressen, mert itt ma senki nem szomjas, csak éhes. Szexre éhes. Tudod, volt az a szám, ez legalább szex, baby. Itt legalább jó élni.

természetesen az én drága tesóbb is bekapcsolódott egyből, meghallotta a bűvös szót, azt írja, kurjantás, ehe, kedves Zorcsikám. Kurjantás, azaz falusiasan lefordítva, gyerekgyártás progressz alatt. Ja, ez már angol volt.

Mondom, én az én pék barátom is becsatlakozott. Annyit írt erre, mármint a kuriogatásra gondolom. Én meg csak azt hallgatom otthon. Most nem, mert fáj a fejem.

Kedves éjjeli baglyok, itt az idő. Hussel véle. Mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt 2 óra megtisztelő füleit. Sajna holnap reggel még nekem teljesítenem kell. Mindenki gondoljon arra, amire akar. Aki melózik, annak hatalmas kitartást kívánok. Mindenkinek köszönöm a mai aktív részvételt itt a Viberünkön. És hogy mire lehet számítani ma, azaz, hát igen, most már ma este. Ugye éjfél múlt 3 perccel, hanger és idő szerint. Van egy olyan érzésem, hogy folytatjuk a mait, azaz a tegnapit. Lehet akkor összerökjöntük valami jó kis house partyt. DJ Simonunk után, ugye este 10-től.

És akkor kedves hallgatók, ahogy el szoktam köszönni, legyetek jók, maradjatok szobatiszták, és aki teheti, gyártson pár szuper DJ-s babát. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.